somi, la somi, si somi, po somi, po somi, gré somi, mi, la somi, si, si, la somi, fa mi, sol mi, do la mi, do si, mi, do re mi, fa re mi, sol re mi, si re mi, do re mi, la ré, la ré, la ré, si, la ré, la fa mi, la ré, do si, mi, la ré, do, ré, do, fa, merde, la ré, do, ré, si.